playing our song.

Sassy Tegis Hit, Adai Rádió.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bőszki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: was here. Meditate, yeah.
1: A pontos idő 9 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
3: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
3: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Szászhét egész hét, Adai Rádió.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

0: gyönyörűek voltatok, a jó Isten áldjon benneteket, és nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt az estét!
1: Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek, hűségesek önökhöz!

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az alsó rétben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A Tiszakóp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Vukkerezsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakóp Ada, Vukkerezsik utca 15.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak, az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Ada község önkormányzata a környezetvédelmi minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült Ada kijáratától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva Ada község önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni! Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a Belgrádi Egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölt a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprelactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott, szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Dakőség önkormányzata a Környezetvédelmi Minisztériummal együttműködve tovább folytatja a község fásításába való beruházásokat. Ezúttal mezővédőfa sor létesült a Daki járatától a Valkai sor bejárata előtti kanyarig terjedő szakaszon. A munkálatok a közbeszerzési eljárás lezárulása után kezdődnek, és az időjárás függvényében az év végig befejeződnek. A projekt keretein belül valamivel több mint 2000 facsemete kerül elültetésre. A felgyorsult éghajlatváltozás és a zöld felületek iránti egyre nagyobb igényt szem előtt tartva a Dakőség önkormányzata a jövőben is folytatja a község zöldövezeteibe való beruházásokat.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandár Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere. Let's have some-

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandr Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védés is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkerezsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkerezsik utca 15.
1: Let's go.

0: a legfrissebb slágerek az Adai Rádión.
1: Purchase your tracks today. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek, hűségesek önökhöz! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

jobban esne fejem fölé tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: was a David Bowie song.
1: A pontos idő 14 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alexander Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Köszöntöm a hallgatókat dalkérés műsorunkban. 4 óráig várom zenei kéréseiket a 853-281-es számon, vagy üzenetben az Adai Rádió Facebook oldalán.

lassan tuore tyy. Néked intott egy csillag, látod, látod, nem vagy egyedül. Nézd a gobolygó felhőt, hogy lassan, lassan tovább.

0: Vége itt vagy.
1: Jaj, nagyon jelentem.
2: Emel fel a szívedig, egy állandó hallgató kérte.

0: lazadó, ami elmúlt. Egy Péter évei hűhallgató kérte.
1: Ami elmúlt, nem jön vissza már.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Alekszandar Vučić szerb elnök aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet, és október 25-ére kiírta a rendkívüli parlamenti választásokat. A rendelet szerint az államfő a 2023. december 17-én megválasztott szerbiai parlamentet oszlatta fel. Több mint 6300 szabálysértést tártak fel általános iskolák környékén mindössze egy hét alatt a szerbiai belügyminisztérium munkatársai. 4070 alkalommal gyorshajtás miatt szabtak ki büntetést. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Szerbiában jelentősen romlott a korrupció és a jogállamiság helyzete. Pavle Petrović, a belgrádi egyetem professzora szerint Szerbia 2012-ben még a 98. helyen állt a korrupciós rangsorban, mára azonban a 138. helyre esett vissza. A szakértő szerint a jogállamiság terén is jelentős a visszaesés, az ország a 80. helyről a 112. helyre került. Spanyolországban ezen a nyáron minden korábbinál több, összesen 61 napon volt hőhullám, közölte a helyi meteorológiai szolgálat. Június és augusztus között 4 hőhullámot regisztráltak az Ibériai félszigeten és a Balear-szigeteken, míg a Kanári-szigeteken egyet. Heves zivatarok vonultak át szerdán Szlovénián, az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt áram nélkül, és a közlekedésben is fennakadások voltak. Ljubljanában óránként 91, a Kanin-hegység térségében 103 kilométeres széllökéseket mértek, jelentette az N1 szlovén hírtelevízió. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt, a kapuban Gulácsi Péter több bravúros védés is bemutatott. Negyed döntőbe jutott a magyar női kosárlabda válogatott, a berlini világbajnokság rájátszásában 84-63-ra győzték le Japánt. Ma változó felhőzetre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 20 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprada Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Tiszakúp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakúp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelő! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár szeptember 9-én és 10-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Adán az Alsórídben eladó két egyenként 4 négyzetméteres megművelhető termőföld parcella. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 065 20 54 331.

0: borút.
1: A Tiszakóp üzlet új címen kezdi meg munkáját, a Bukkeredzsik utca 15-ös szám alatt Adán. Az ünnepélyes megnyitóra a szombaton, szeptember 12-én kerül sor, reggel 9 órai kezdett el. Kedvező árak, széles kínálat. Jöjjönek, várjuk Önöket! Munkaidő reggel 7-től 21 óráig, vasárnap reggel 7-től 19 óráig. Tiszakóp Ada, Bukkeredzsik utca 15.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: a breath and hush.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tisza Szent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

i sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.